0: Hey, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate the Airplay Radio Chart.
1: Hvala. Hvala.
0: Hvala.
1: Hvala.
0: E, mi smo 30 sekundi.